0: Mindegy, hogy
1: hol. Hey, hey, hey, hey, hey. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hogy hol. Mindegy, hog